nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenét.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. The

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjet már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Rádió.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura

délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trend.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod. És ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal. Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Yeah. Hyper, hyper.

하이퍼 하이퍼. 하이퍼 하이퍼.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

They're strong, virulent. Your ideas are strong, virulent.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Check the sound around and let the speaker pound.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

0: hetedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szállás Hotel Aero. Let's go! Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak.

0: szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.
1: Also das Allerschönste, was wir so tun können, ist tanzen. Okay.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Hungarian Web Radio Station.
3: Super DJ.

0: 14 óra van. You're listening to Super DJ
1: Radio! 2026. Június 24-25-26.

26. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go!

köszönöm, hogy a akkor emberek mindenkinek gyönyörűséges szívdirotán kívánok, csütörtököt írunk már az kispénteket, és itt a Makarédben nem tudok a Boriszkát halljátok. Szokás is, hogy kellemes zenék mellett igyekszem a délutánt apró szilánkörre bontani, remélem, hogy velem tartotok. Mai kedvenajával, a tenőalával kívánok, jó vétet, jó hallgatózást!

amiben érkeznek itt a kedves emberek. Szívedemot kívánok neked a kedves emberek. Isa István úr, Erdélyből, Erdős Szent Györgyből is a családilag hallgat minket. Hát igen, érkezem, igyekszem, némi ébredés után. Itt van velem Dini kisasszony, és Csikkedi csokkolom, színjének egy gyere, de autó DJ-nek is írtsék. Mit válaszolt? Na, hogy Ali Bálint Balúrnak is kellene, mert szétebb volt, hogy ott a M5 fényező műhelyből. Óvatosságra itt mindenkit, vigyázzatok magatokra, és neked is.

lassabb a résznél vagyok. Nem is az éjszakás munkavégzéssel van gond, egyébként fantasztikus, nagyon jó helyen van. Nagy csarnok egyedül programozgatni, mi a felétek meglátogatnak, úgyhogy szavam nem lehet. Délutáni megérdedéssel, ez szóval nehezebb, nem tudom ki, hogy van vele. Nehezen bútolok, úgyhogy Windows jel még ott van az agyamban. Na de! Dévig jött a kutyatásban, titénium ezúttal.

Nézzük, hogy milyen viccek vannak itt délutára. Moka kaptárból, amiket lehet kihúzni, rögtön első felütét, még a viccet első olvastam, már rögtem rajta, nem tudom ki mennyire vizuális, én azért elég rendesen vele tudok mélyedni a vizuálitosra képzeletbe, méghozzá 200 lábú a szépség királynő választáson beszélget egymással, hát ez milyen, nem? Azt mondja, hogy össze kell lapozni. Gyönyörű lábai vannak ennek a nőnek, szép, szép, csak milyen kevés. Tehát akkor a 100 lábúak csak zsűrizni voltak a szépségek, szép, szép, csak milyen kevés. Egyébként a 100 lábúnak se 100 lábú, ahogy gyerekkoromban megszámoltam, sokkal több van neki. A férfi Ausztrália nyaralása után meséli a haverjainak, csodálatos egy országát az Ausztrália. Minden van ott, ami kell. Várok, nekem stand a gyerekeknek, napsütés a feleségemnek, és cápák az anyósomnak. Kérdés, hogy anyóstól mennyire félnek szegény cápák. Na, következő. Rávettem az uramat, hogy minden reggeli után egyen meg egy fej fokhagymát, tehát ez jó fogyókúra. Fogyott tőle? Egy dekácsa, de legalább a kollega nő most meg kell ülni. Pedig jó fokhagyma szag, még a vámpöröket is elriasztja, nem? De, na. Hölgyem, borzasztóan sajnálom, elütöttem a macskáját, szeretném valahogy jóvá tenni a dolgot. Oké, tessék neki járni egedet fogni, örülnek, hogy nem bagzani küldte. De hogy ez ilyen. Na. Vigyedek a fogyatásban, de a szexi bitches?

Vagy beszámol 0-7-49-9-9-9-5-ös. Anyám Boriszkás hívó, bulik rendezményekre, etc. 0-32-19-48-07. Mindjárt csajoskodunk, Rian érkezik. Jön a nal, meg az Only Girl.

Közben a mai morgás időközben átalakult, mert hogy lettek fejlemények azzal kapcsolatban, amit maradnak adtam pont a műsor elején, de azért megpróbálom így magát a helyzetet fölvázolni nektek. Ez kicsit olyan önvallomás jellegű lesz belőlem kapcsolatban, hogy ritkán szoktam ilyet csinálni, de hát mondjuk családiasan vagyunk itt a rádiónál, ugye szoktuk viccesen mondani, tehát igazából adom, hogy ennyi talán belefér. Mondom azért, elég sokan lehet tudni, hogy nem sokan tudjátok, vagy ismernek tudják, hogy én azért úgy nem nagyon szoktam a véleményemmel fukarkodni, tehát mondom, hogy gondolom, igyekszek nem bántó lenni, de tulajdonképpen azért annyira sokat nem teszek azért, hogy az őszinteségemben, hogyha esetlegesen ki túltolva, vagy akár másoknak rosszul lesz, hogy lolog van, akkor nagyon ellene tegyek. Gondolom, hogy néha az igazság, vagy általam miért igazság, azért kell, hogy fontos legyen. Miért is mondom ezt a dolgot, hogy ezt tudjátok, hogy több minden is foglalkozom a zenél és a fő, de emellett azért vannak különböző más dolgok is a több részegységem, mert próbálok talpon maradni ebben a szép csodálatos világban. Na most egyik ugye a leeltározás, és ez aztán nem, hogy különböző emberek is szoktak jönni leeltározni, irányítani, megszervezni a leeltározást, és ezért mondom, tudjátok, mi ez a leeltár, különböző cégekhez kell járni, és különböző megrendelőink vannak, akik tovább vannak más cégeknek, szóval ez ilyen szép kavalkád. És van egy, nem mondom ki a nevét, három betűs leeltározó az övégén, aki megkért, mond, már a másik cégnek dolgoztunk, éppen akár mondhatjuk konkurenciának is, és kölcsön kértek minket, illetve egy pár embert a csapatot, és különböző leeltárokat csináljunk. Ugye ez volt alaptéve, megegyeztünk, ugye nyilván pénz, úti költség, etc. Csak hát jöttek különböző problémák, probléma volt az elszámolással, nem annyi lett, úti költség nem került megtérítésre, illetve hát beletett az ember ilyen plusz dolgokat, hogy mit tudom én, hogy tudjuk a mi netünket használni a leeltározatban, hozottan nagyon megbecsülve, illetve ilyen dolgok történtek még, hogy kollégát nem engedték hozzászállni a lakót, vissza kellett neki jönni majdnem 20 kilométert, hát hogy ez a szabály és a hang nem sem nagyon tetszett, illetve volt egy ilyen történet, hogy egy ilyen nagyon-nagyon beteg hölgyeményt többször engedtek úgy dolgozni, hogy látszott rajta, hogy vagy tüdőgyulladása van, vagy covidos, ugye az utóbbi, és ezért én szót emeltem. Na most utána elsőre, másodszorra az akkori ő leeltervezető cég ilyen, hát mondjuk úgy, hogy hát nem beosztottjai, mondjuk így, hogy ilyen kisfőnökei, fiatal srác, egy picikét úgy érzem, hogy nem nagyon találta meg a hangerőt és a hangsúlyt velem, és ezt egy kicsit úgy szóvá tettem, illetve másodszorra meg kicsit emeltebb hangnemben, és akkor aztán ebből lett egy kis vita, illetve egy idő után már azért én begurultam. És hát így, ahogy mondani szokás, rendesen kiosztottam az emberkét, és csúnyaszavakat is használtam ehhez. Erről jött egy jelentést, és onnantól kezdve én nem kívánatos lettem annál a cégnél. Tulajdonosan nem nagyon értem, érintett a dolog, illetve most annyi történt, hogy kaptunk egy másik felkérést, lehet állni egy másik csapattól. És éppen megegyezés előtt álltunk, amikor kiderült, hogy ez a cég lenne a fő megrendelő, ahol én ugye nem kívánatos vagyok, és érte, ez most a 3 éves történetről beszélünk, és még mindig ott vagyok a fekete listán, hogy velem ne, és az volt odasírva, hogy összeférhetetlen vagyok, és hogy félelmet gerjesztek az ő embereikben, hogy tessék tudom rettegni. És az jut eszembe egyébként ezzel kapcsolatban, hogy ha valaki az igazságot elmondja és kiáll a saját jogaért, az miért félelmetes dolog? Hát nyilván nem kell kiprovokálni, hogy ez történjen. Nem mondom, hogy minden esetben célra vezető ez, de nyilván az ember nem is mindig tudja kontrollálni az érzelmeit ilyen helyzetben például. Úgyhogy ez lett volna a felütés, viszont annyi történt közben, hogy úgy tűnik, hogy viszont a cég, aki ezt a leeltározó céget megrendelt, aki minket is szeretne, ő viszont ragaszkodna hozzánk, úgyhogy valószínűleg lesz megegyezés, illetve egy picikét talán az a jó eső érzés, hogy miért mindentől függetlenül tudunk maradni, és az e-mailben szerepel ez, tehát kétszer is elolvastam, hogy ragaszkodnak. És a patunkhoz, hát az a munkavégzésünkben nagyon úgy tűnik, hogy akkor nincs probléma. Én azt tudom ígérni mindenkinek, és leginkább az ilyen cégvezető alatt levő kicsi emberkéknek is, hogy kérem a köszönöm, meg ilyenek azon nagyon tud működni, viszont hogyha valaki egy picikét a hangnemet eltéveszti, a szembesülne azon, hogy akkor hát nem is hasonló, hanem kicsit túltolva kapja ezt vissza tőlem. Életem bár ebben a pár évben, ami hátra van, az a 60-70, azt nem fog rajta változtatni. Illetve még azt tudom emellé mondani, hogy hogy is szokták ezt mondani? Mindig meg kell adni,
a gondolatnak a teret ahhoz, hogy az kijöjjön, és akkor abban nem lesz baj. Ja, igen, még egy dolog volt, mert két dolog van, és ez minden ilyen megrendelőnek, meg ilyeneknek, azt hiszem, hogy nyugodtan oda lehet írni, hogy én két dolgot utálok az életemben, nagyon, hogyha hülyének néznek, akkor ugye éhes vagyok. Úgyhogy, ha meg kettőben egy van, akkor már baj van. Úgyhogy remélem, ez nem fog előfordulni.

kedves üzenetet kaptam, illetve tolmáskodásra kértek fel, nagyon szívesen megteszek. Ferenci Ádám úr írja, hogy hát tulajdonképpen nagyon készül a bulira, és ez egy-két gondotot melléket, hogy hát egészen pontosan holnap, azt mondja, 15 órakor indulunk a bulival, hangolódunk már egyébként erre a holnapra, a párom holnap 14 óráig ugye dolgozik, de mindenképpen megyünk, mert hogy veretni kell kőkeményen, ahogy az kell, és persze üzeni a párjának, Ferenci Ádám úr, nem kell izgulni, minden rendben lesz, odafigyelek, nagyon figyelek, hogy ne legyen baj. Hát gondolom, hogy mindenféle alkoholfogyasztásra kapcsolatos aggályokat igyekszik eloszlatni Ádám úr, és ami nagyon fontos, hogy írja mellé, szeretlek Nagy Gabriel, hogy a kedves Nagy Gabriel, remélem ezt hallod, éppen most való szerelmet a fajtam keresztül Ferenci Ádám úr, és ígéri neked, hogy ha meg is kapja az elhajlási engedélyt, nem csinál hülyeséget, én pedig, mert nagyon jó műsorvezető vagyok, ezért aztán mellékeltem egy igazi ideillődat, he doesn't love you, semmi sem változtatja meg a szerelmemet, szól a felvétel, és persze egy igazi klasszikban, egy igazi átdolgozás, Lolisszal is ezúttal Dirty Bass-szel, szalamek lódot hallját.

Martin, ez alig szeretjük, meg keresjük a szerelmet. Együtt, hogy most nem mondanám, hogy kellemes az időjárás. Így tehát a 25 Celsius fokot mérünk, viszont már lehet némi zivatar is, illetve idegfronti hatással is számolnotok kell, viszont a nyári ruha esernyővel legyen veletek. Egyik adjatok a másik veletek persze. Csütörtökön egy hidegfront hatására rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet a térségben, helyenként alakulhat ki, ugye eső, zápor, zivatar, élénk erős lesz az északnyugati szél, zivatar a környezetében akár vihar a széllökések is jöhetnek. Délután ugye 25 fok lesz az bizonyos csúcshőmérséklet, egy fokot emelkedik majd a hőmérséklet pénteken, aztán a hétvégén majd melegszik az idő. Pénteken tehát a napsütésé lesz majd a fő szerep, viszont azért jöhetnek zivatarok, záporok, továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős lökések az északi-nyugati szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15, a legmagasabb pedig 22 és 28 fok közé melegszik már, mint a levegő. Szombaton kérem szépen veszít erejéből majd a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, vasárnap élénk erős lesz a déli délnyugati szél, a legmelegebb órákban 32 fokot is mérhetünk, mert csapadék megérkeztével azért majd vissza fog esni a hőmérséklet. Orvosi meteorológia, hát kérem szépen, amint meg tudom nyitni, csütörtökön a nap nagy részében ugye jönnek a hidegfronti hatások, a szeles időben felerősödhetnek sajnos a fejfájásos panaszok, igenlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk, hajnalban reggel a hűvösebb tájakon élők körével felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok, erősítjük immunrendszerünket, fogyasszunk sok és gyümölcsöt. Közlekedés meteorológia, a záporokban, zivatarokban, amik előfordulhatnak, bizony hirtelen romolhatnak a látási viszonyok. A napos időszakokban azért legyen nálunk masszonyleg pollen jelentés, ez mondja pázsfélék, és divatorfélék vannak a levegőben, alacsonyan a gombák viszont megint magasban vannak, úgyhogy tessék ellenük védekezni. A balzsin is kellemes az időjárás, viszont erősebb lett most már az észak-nyugati szél, jöhet az zivatar is bizony. A UV-sugárzás még mindig nagyon-nagyon erős, 16 óráig mindenképpen figyeljünk a bőrünkre, és a vízhőmérséklet jelenik a 22 Celsius fok, nekem egyet az teljesen megfelel.

14 óra 37-es a frissítés, és közlekedési információk. Kérem szépen, az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a 85-ös Komárom és 65-es Tata csomópont között, Tatabánya Viatorvágy közötti terelésben mindenképpen figyeltek az autódásra, mert mind a két terelésnél a külső sávon lassabb haladásra számítsatok, főleg a terelés előtt már a 74-es kilométertől lelassult, illetve szakaszosabb torlódik a forgalom, lassabb haladásra, torlódásra számítsatok a Vicske és Herceghalom közötti szakaszon is, szakaszon. Az átterelt belső sávon még folyamatosan lehet haladni. Véget ért a helyszínen is az M1-es autópályán az 56-os Tatabánya Óváros, mindjárt olvasom egész pontosan mi történt. Igen, a György felé vezető oldalon megszűnt a sávzárás, megindult a forgalom is, de közel 10 km-es a torlódás lassan oszlik fel. Újabb baleset történt valamit, viszont az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a terelés végénél az M0-ás kihajtásánál kamion karambolozott személyautóval. Bocsánat, a külső sávot lezárták a 17-es kilométernél, 22-es kilométertől lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Erős a forgalom szintén az M0-as autóúton, ezért lassabb a forgalom, szakaszos torlódásokban tudtok autózni. Az M1-es felé a Péceli, a Maglódi szakaszon és távolabb a Gyáli szakaszon is, az ellenkező oldalon az M5-östől az M4-es felé is erős a forgalom, telítődtek a sávok. M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalon, Lajos Pizsa és Kecskemét közötti sávzárás bizony, és ott is figyelni kell majd, bizony, és ahogy látom, torlódás lassítja a forgalmatot, 6-8 km-es szakaszos torlódás. Aztán baleset miatt korlátozások is vannak, ez sem nagyon jó hír. Azt mondja, hogy a 75-es főút forgalmát Vigát, Petend és Kapos között, ugye a 28-as kilométernél, ott árokba hajtott egy személyautó, a helyszínen is idejére a fél útpályát lezárták, az főúton élénk a forgalom. Egyébként azon a szakaszon, ott Kapos felé, hogy minimum balesetben nagyon tolják, lassabban menjetek gyerekek, ma sok a baleset. Ezen a hétvégén rendezik ezt, mert említettem a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat, ugye Magyaródon lesz ez a Hungaroringen, ezért aztán nagyon figyeljünk arra, hogy fontos tudni, hogy a főváros kifelé, fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A hétvége során Magyaród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra, esetenként rendőri irányításra kell számítani, valamint ugye Magyaródon jelentősen megnövekedett a gyalogos forgalom, ezért aztán az arra közlekedőktől fokozott türelmet kérnek. Még a felújítás az 52-es úton Fülöpszállás és Sót között, napközben akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. A Duna alacsony vízállása is ugye, hát tulajdonképpen egy-két járatot érint a hajózás, mert július 20 és 26 között a dunakanyari hajójáratok nem közlekednek, illetve a szállodahajók továbbra sem érkeznek be Budapestre. Ezek érdemes odafigyelni, és egyébként mindenkinek békés közlekedés kívánnak, magatokra, szép lányokra, Boliszkára, kerekvilágra, hétvégi sofőrökre vigyázzatok, mert hazavárnak mindenkit, nem meg persze oda is, ahova elindult. Tinti Love után pedig mindig átdolgozunk, jön a Snap, remixben Mr. Such a Career, és egy jó kis kedvenc muzsikám volt az egykoron, és most megint nagyon jól szól, Exterminate.

Gyártok ki hallgatók, és iratok is nekem Tájföldre. Bizony-bizony, Szabó Csula azt vette a fejem, hogy ott mutatja be a különböző kocsmákat, ahol nagyon sokan ezt úgy hívják őket, ugye, hogy Teprum. És akkor Pádi Szabolcs úr írja, tavaly az épület tetején levő bárba mentem, de jött egy heves eső, hamar kezelték a helyzetet, leterelték mindenkit a földszinten található bárba, és szenzor is lehetett ennek ellenére kérni. A lenti bár egy picit drágább, de többféle táj és külföldi nagy üzemi és craft sör található, ami egyébként a Novestrot Tapromot jelenti, Tabonvajánkban, Majánk, Csiángrás, Vizitán, Csingrájban, Tájföldön található. Fantasztikusan nagyon jól néz ki egyébként, akkor lassan hatalmas kijelző jelenik meg, hogy mikor és milyen van. Nagyon sokféle ember van, igazi multikultit lehet itt látni, tehát nem csak tájföldiek vannak, hanem európaiak, tehát úgy ember is látható a fényképen, és nagyon érdekes, és nagyon finom sörök vannak, kicsit érdekesebb sörcsapos kinézettel, mint amit megszokhattok mondani, mondjuk úgy kicsit rusztikusabbak, de összességében nagyon-nagyon pozitív, úgyhogy aki arra jár tájföldben, tessék elnézni, a Csiangrai Districtben, Csiangraiben, tájföldre, és meglátogatni ezt a Novestrot Tapromot, vigyátok, fogyasztatok, ma is felelősség teljesen.

Szenes, amiközben rakott nekem itt egy fényképet, szervusz, kedves Tamás. Alla vagy ilyenkor elkezdeni agyacskán gondolkodni, és agysejtei még elkezdenek összeállni, aztán visznek, amelyre látnak. Isten mondta Évának ez a felütés, hogy ne legyen az almából. Te meg halandó férfi elvernád, hogy hallgasson rád. Mármint Isten vagy Éva. Hogy is szokták ezt mondani? Én már feladtam az ilyen Évákkal kapcsolatosan az ilyen reményeim, hogy hallgassanak rám. Inkább mondjuk úgy, hogy van az a mondás. Mindig a saját magad szava legyen a legfontosabb, saját magadnak, de azért a gombaszakértőt hallgass meg.

Nézzük akkor a kosokkal a boriszkópot, mint ugye mindig július 23-a kos. Nem, hát hogy minden magától rendeződjen, egy őszinte, de nyugodt beszélgetés segített lezárni a félértéseket, és visszahozhatja a bizalmat egy pontos kapcsolatba. Mikát? Érdemes újra elővened egy elakadt ügyet ma, de a részleteket még egyszer ellenőriz le, mielőtt végleges döntést hozol. Ugye ez fontos, ikrek rájelszolagodtál fölöslegesen, és melyik kiadást meg vállalást kell valóban átgondolni. Ne akar mindent egy nap alatt elintézni. Rákok, most könnyebb lehet kimondanod azt, ami hetek óta kerülgesz, de ne csak a régi sérelmekre koncentrálj, fogalmazd meg azt is, hogyan szeretnél tovább haladni. Ez a sérd meg magad ma is, vagy hogy mondják, sértődjél meg ma is, az így jó. Oroszlán, csütörtökön felismerheted, hogy nem minden félelmet tükrözi a valóságot, adj magadnak időt a csendes rendezésre, szűz! Keresétek a tiszta egyenes kommunikációt a pároddal, ne próbálj mindenkit kibékíteni a saját nyugalmat állán, pontosak a valódi kapcsolatok. Mérleges! Egy korábban elhalasztott beszélgetést vagy döntést érdemes ismét napirendre venni, ne feltételezésekből indulj ki, pedig egyébként anélkül nincs hova kiindulni, nem minden skorpiók. Lehet, hogy nem pontosan úgy alakulnak a dolgok, ahogy eredetileg te elképzelted, de most már jobban látod a valódi lehetőséget, tessék visíteni a terveidet. Nyilaskáim, a múltban elhangzott félmondatok helyett most kér konkrét válaszokat, és te is mondd egyenesen, mit tudsz vállalni, az átláthatóság több kellemetlenséget is megelőzhet. Ez tényleg így van, lásd mai tapasztalat, Bakmin Boriszka. Egy fontos kapcsolatban kilapodhat az elmúlt hetek bizonytalansága, talán most érted meg, miért reagált valaki érzékenyebben, vagy miért nem találtak a közös hangot. A békülés, ez mindkettőtöknek vállalni kell a saját részét, de nem szükséges újra végigélni minden régi vitát. Nagyon kérdés, hogy békülni mennyire szükséges, bizonytől már van olyan. Használd ki a tisztuló helyzetet arra, hogy áttézd a félbehagyott teendőket, és ha lehet pontosíts ki, miért felej, ne zsúfolt tele a napodat. Végül, de nem utolsó sorban a halakoroszkópja, kiderülhet, hogy egy régi ismerős visszatérés valódi folytatás jelent, vagy csupán arra szolgált, hogy lezárass egy múltbeli ügyet. Tessék, megbízz ezekben a dolgokban, úgyis akkor jól fognak teljesülni, én pedig már is maradok tovább. Pápa Jóci után Rúzsa Magdival, de miről szólnod, mint a szól, hogy szerelem.

a tatabányai tűz esetben a szalmaválák elégése mondjuk úgy, hogy rossz apropója a mostani érdekességnek, mert az agrárkamara figyelmezteti az embereket, a szalmabála nem fotózási kellék. Ugyanis nyáron egyre gyakrabban találkozhatunk közösség oldalakon olyan fotókkal, amelyek emberek széna vállákra, vagy éppen szalmabálákra másztak fel egy-egy látványos kép kedvéért, mert elsőre ártatlanak tűnhet, ez nem csak veszélyes, hanem bizony komoly károkat is okozhat a gazdáknak, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Veszprém vármegyei szervezete bizony, hogy ilyen vállal megmozdul, vagy legalul súlyos, akár életveszélyes sérülést is okozhat. Egy gyerekkoromban nekem is van példa, az a sérülés történt, hogy a szalmabála gazdája utolért, amikor hát rongáltak a szalmabálát, és igen megpobozott, úgyhogy ez volt. Halanda bácsi, hát neki már csak oda nem tudok gratulálni ehhez, nyilván igaza volt. A posztban kifejtették, a vállák nem díszlettek, hanem a gazdák egész éves munkájának bizony kemény munkájának az eredményei. Egyetlen megrongált vála is több tízezer forintos veszteséget jelent. Ezek a hasznomállatok, mint a szarvas marák téli takarmányával, almozásával használják, almozására használják a szalma bálákat, azt tanácsolják a szakemberek egy jó potó elkészítő bálák mellett is, anélkül, hogy fölmásznak meg, vagy éppen kárt okoznánk. A szalma bála egyébként nagyon jól hőszigetel, egy 22 éves fiú például házat is épített belőle, és igazából egyébként házat teszem, hogy az mit szól az az ember, aki a szalma bálára fölmászik és fotózkodik, hogy kimenne a gazda, és akkor ugyanúgy a fotónak az autójára fölmászik, ugyanúgy és fényképet kell. Szerintem ő sem lenne boldog. Nem beszél arról egyébként, hogy ezek a szalmaválák, ugye ennek a szénaválák is, tulajdonképpen azért vannak összerek, hogy kimenjen belőlük a csapadék, hogy ne legyenek penészesek, dohosak. Viszont így tűzveszélyesebbik, elég egy eldobott kék, vagy egy eldobott akár dupa, vagy valami hasonló dolog, és nagy tűz lehet belőle. Nem csak nagy kár, de életveszélyes lehet belőle. Tessék a szalmaválákra vigyázni, ne tessék rá egy

Super DJ-re van, hogy Boris Kett halljátok. Házi volna, kellemes szél napot kívánok. Van itt üzenet Csacsa barátom számára, aki most érkezett meg Budapestre, jó kis hajtós magyar zenét szeretné megköszönni minden természetesen. Köszönöm szépen, Házi úr, már is érkezik valami kellemes ide való dolog. Köszönöm, hogy velünk vagytok, kedves házimester, és persze Csacsa úrnak is. Jó a megérkedés Budapestre, remélem.

Kicsit a nem maradt volna az üzenet föl, akkor szélektől zanzás, itt van Ádám újja. Nem kell idegeskedni, minden nagyon rendben lesz, szerelmem, üzeni Nagy Gabriellának. Említett Nagy Gabriella nagyon örül a névvel élve. Ezt írja Ádám egyrészt a szellemi vallomásnak, és pedig azt, hogy nyugodtan, nyugalomban lehet lenni. Nem lesz semmi baj, a Ferenci Ádám úr, Nagy Gabriella. Csókoltatunk mindannyiatokat, mivel is oltakodnak, és kellene szép délután kívánok. Sokat jöttök a bulival kapcsolatosan, és azért nézni a rádió honlapját, illetve a Facebook oldalunkat, ott mindenféle információt megtaláltok. Most nem térnék erre ki bővebben. De arra gondoltam, ha már nem tudok veletek lenni, 16 órától 1 órán keresztül nem jön senki, akkor 60 percben napja nagyjából megmutatom, mit is játszanék, ha most a hétvégén ott lennék, és hogyha ilyen játszhatnék természetesen. Talán egy kicsi ízelítőt kaptok arra, hogy majd legközelebb tudok lenni, akkor az milyen lesz. Mondom még egyszer, csak akkor, hogyha 16 órától senki nem jön adásba.

Annak fel kell tenni instrukciósan. Tudatok kell, hogy komoly bírságot kaphatnak a kertesházak lakói, ha nem figyelnek oda néhány alapszabályra a medence használatkor. Bizony, a kertesházak udalán egyre gyakrabban találkozhatunk kisebb-nagyobb medencékkel, amelyek a nyári hőségben igazi felüdülést nyújtanak. A medencevíz viszont szabályozott, ugyanis bizonyos esetekben szennyvíznek is minősül, amelynek kezelése külön előírásokat igényel, és szabálytalanságok nem csak környezetvédelmi problémákat, hanem ugye jelentős anyagi terheket is okozhatnak. A használat során például a vízbe kerülő szerves anyagok és egyéb szennyeződések is rontják a víz minőségét, így annak szabálytalan elvezetése vízszennyezést okoz. Ne csináljátok ezt, igaz, de nagyon igaz egyébként, hogy teljesen egyet kell értsek. Hasonlóan tilos a víz engedély nélküli közcsatornának a vezetése, ami 500 000 forintos kötbért is eredményezhet, itt nyilván itt a fizetési dolgokat akarják előtérbe helyezni. A szolgáltató 5 évre visszamenőleg kiszámlázhatja a csatornadíjat, és vízterhelési díjat is, vagy talajterhelési szokták mondani leginkább. Az 50 köbméternél nagyobb medencék esetében egyébként további szabályok érvényesek. Az ürítés előtt például legalább egy héttel meg kell szüntetni a vegyszeres kezelést, és az és intenzitása nem haladhatja meg a 100 liter per percet. Ugye ezt köbméterbe is lehet számolni. A medencék letöltésére vonatkozóan is bizony szigorú szabályok vannak érvényben, talán sokan nem tudják. Például locsolásra alkalmas csőből nem lehet egyébként, melékvízmérőről nem lehet feltölteni a medencét, vízkorlátozás idején pedig a medence feltöltése szintén tilos, és akár 50 000 forint közötti közigazgatási bírságot vonhat maga után, amelynek mértéke persze helyi szabályoktól függ, ami még bonyolítja a helyzetet, mert az eltérő önkormányzatonként. Ennek helyreállítása egyébként, hogyha a berendezés működésének leállását vezethet, földeszennyezést is okozhat például. Na, egyébként ennek nagyon nagy részre egyetértek, nyilván az egyéb ilyen víz, hogy tudták ezt mondani? Vízkorlátozással annyira azért nem, hiszen hogyha tényleg rendesen van fizetve, és minden szabályt betartasz, akkor tulajdonképpen neked jogod van ahhoz, hogy medencét használ, és azért elég nehezen azt mondani a kis gyerekednek, hogy nem messze medencébe, mert Szakáros bácsi megtiltotta. Jó fűcsét mindenkinek, nem jöttük a folytatásban. De az egy 16-tól égésed, kérdem, hogy szemcsenki, akkor egy kicsit megmutatom, milyen az a hajnali szert, amit én elképzelnék. Gyakabb házán megnettük itt a folytatásban közben nyílni. Az a műzikkel és a konserondál. Elizd a Mr. Rockstar!

Köszönöm, köszönöm a kedves szavakat, egyébként nagyon tündér vagalak vagytok. Én csak a királynak is szétlapot kívánok, én csak elétél pipa. Itt vagyok, ám csak nem tudtam írni. Szívből után kívánok mindenkinek, Pucsika Encsike. Szia, sziasztok, kedves Encsike. Remélem, ott nem esik most írtani, mert a furcsa idő lett. Még az esélyben nagyon kell, szóval ambivalens érzéseim vannak. Itt a velünk Szatmári Erika és a hallgatók között üdvözöletem őt, kis kucsicsos képeket látok itt a képben. Szabolis nagyon jól, most nagyon nem tudok beszélni. Szabolis nagyon jól nyom, hogy csodás délután kívánok mindenkinek. Holnap indul a buli! Puszi mindenkinek, Erika és Tipcsi. Erika és Tipcsi, jó bulit nektek, természetesen lélekben veletek leszek. És köszönöm szépen a kedves szavakat.

nem, hogy mutattak nekem valami halnak látszó halat. Kb. Akkor halat láttak itt, mint a Hemingway-nél. Még nem lesz jó vége a történetnek, hogy öreg halát és a tenger. Hát igen, szép egy állat az a hal. Én még nem eszem a halat, de nagyon szép, úgyhogy üzenet Ádámtól, Tibornak, holnap mi is megyünk, de csak este fogunk megérkezni. Egy kérdés, viszitek a halat is?

Mondanak azzal az engedélyt, hogy egy órán keresztül, plusz egy órán keresztül, nagyon elképzett szett. Ha már nem lehetek veletek a hétvégén.

természetesen nem késő, felköszönteni a lenkéket a névnapjukon. Nagyon boldog lenkét kívánok minden lenkének. A lenkén a Helén és Magdalena német teszézője magyarító fordítása. Nekem is a lenké ismerősöm, meg nagyon csókoltatom. Aztán kérem szépen, még másodlagos névnapunk, Anda, Dalibor, Ila, Labors, Libor, Polina, Apollinár, Apollinára, Rázsony, Romola, Polla, Apollónia névnap is van ma. Holnap pedig a fantasztikus kingját és kincsők ünnepük a vérűséges névnapjukat. Boldog névnapot nekik is előre. A születésnapot is mondanám Szűcse napcsira. Mindenkinek nagyon boldog szülnapot kívánok.

kutyikálás volt, közben fontosan magamnak egy finom szabi bort. És ezt megtevékenykedtem egyébként, dugóhúzva valami egyébként nem nagyon hasznos, hanem egész világ bornyitót szokták mondani, de kaptam névre szóló bornyitót, ez milyen durva. Úgy hívják a bornyitót, mint engem durva.

egy dátumot a múltban, 100 éve Foxy megvásárolta a Moviton hangrendszer szabadalmát, amivel hangot lehetett rögzíteni ugye a filmre. 136 éve en a pont trónra lépett harmadik András magyar király, ugye vele halt az Árpád ház. 197 éve William Burr szabadalmaztatta a tipográfot, ugye ez az első írógépnek úgymond az elődje volt. Nagyon nagy lépés volt az iparban ez. 177 éve szült a Zicsi Géza, a zeneszerző, színműírő, belső titkos tanácsos, császári és királyi kamarás főrendiházi tag volt egyben. Ródi Sándor író, akinek a nevről rendezett utcában a rádióban 163 éve született. 156 éve született Csolnoki Jenő, földrajztudós. 137 éve született Wittmann Viktor, gépészmérnök. 123 éve eladta a legelső autóját a Ford Motor Company. Igen, Fordot, mit Trabanton. 112 éve ultimátus intézett az osztrák-magyar monarchia Szerbiához, Ferenc Ferdinánd főherceg meggyilkolása, mert ugye így robbant ki Szarajevó után az első világháború, és 97 éve Olaszországban a fasiszta kormány betiltotta az idegen szavak használatát, nem normálisak voltak, Mussoliniék természetesen. Már Isten, már nincs így.

Meg azon persze keresztül még én is Kukori bácsi is érkezik, amikor olvastam róla egy ilyen kis beszélgetést, hogy jön a kapirgáló. Én nem bánja ezt egyébként, úgyhogy bátran Kukori bácsi, de Kukori bácsi, biztosan nagyon jó zenéket volna ezek kapirgálni, érdemes lesz majd hallgatod a költ is, egészen pontosan, hogy említettem,

és csapok akkor a közepébe a dolgoknak. Tudom, igen, reményem szerint némi menetelés várható. Taposás!

0: nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu.
1: Most adott kicsit több mint 60 perc. Kivetelesen most a mixelésre, nem a...

beintrózunk az elején, bizony. És akkor szépen elindulunk. Gondolni szoktam, ritmus, mint a szívverés.

Creepy Piece of Swam! Én nagyon picit a hagytuk továbbal, és közben miniszteri dicséret a kerítés, és ilyen bőrészavi barátomat, az Otellóból a fantasztikus, nagyon finom, nagyon szépen köszönöm az ajándékot, és köszönöm szépen, hogy itt most részesülhetek belőle, egy dicséket vettek nektek.

Check this again, cat. A time code. Egy szempler. Egy kurkáoszpad.

Mindenkinek jelenegy esély! Ez a pozitív életszemlélet, hölgyek, urak! Még akarom hatalmas fotbolizok, köszönöm, hogy vagy nekünk, szia Karesz, köszönöm, hogy tetszik a zene! Eddig szépen vagyok még közze a gonoszok, mi kérem! Nem a lencsike! Jó edzést! És jön az élet!

На где она рисуется? Ezt a zsűrös táncot, ha látnátok, már csak a név kell hozzá, hogy megvalósuljon mosógép figurában. Nem esetek fogad pedig Boriska, készen 17 óráig.

Gyuri bácsi kedvéért, mert még ezt nem tudja, hogy az ő kedvéért lesz, vagy van. Légy meg egy animad! Bencsik Tamara! Aki van, ahogy itt az itteni menedzsereknek nem kellett a fantasztikus zenében, hangjával, aztán Németországban pedig sztár lett. Persze Animal és Aiden néven ismerjétek őket.

Feladod az pedig, azért ütött eszem, mert a hétvégén ezt a dalt kértek, és én sem ismertem. Miközben a gyerekeknek sok szeretettel, ezek készültek egy formációval erre. A Samson Chicken Song lesz, kukorius vigyeljél. És ezek után pedig meg is kapjátok a kapirgálólát.

köszönjük a figyelmet, ezt csak hallgassátok meg tőlem, és jó műsort kívánok, Kukori úrnak, ezek pedig jó hallgatózást, egyik újra az autóhasonhoz, sok szeretettel, óriási nagy kitöréssel, helyegújjával, örömmel, sziasztok!

hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. És mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hír.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem hal.
1: Július 24-25-26 jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz?

0: ott a helyed.
1: Hát csodálatosan szép délutánt kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Én Kukori bácsi vagyok, aki az elkövetkezendő két órában megpróbál szórakoztatni benneteket. Hát nagyon nehéz lesz, mert hallgattam kedves kollégámat, Boriskámat, már amikor tudtam, de nagyon sokat kedveskedett,

ismerettség bővebben. És még egyszer, Boriszka, köszönöm szépen a fergeteges több mint három órás műsorodat. Aranyos vagy, köszönjük szépen. Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kultafarkú malasztúr. Ez pedig már a Wörls, hisz tudjátok, csodálatos a világ. És ne tegyük tönkre, ha nem vigyázunk rá, hisz unokáinknak nagy-nagy szükség van rá. A többit majd szóban. Köszönöm, hogy itt vagytok, jó fülelés mindenkinek. És hát igen, a Kapir Gála udvarban vannak kizék, úgy el vagyok havazva így nyáron, de tudjátok, ilyenkor könnyebb, kellemesebb a havat lapátolni,

is csak jelzem, a holnap kezdődő Super DJ Rádió közönség találkozóra bal kapcsolatban, hogy last minute-ra nem nagyon van lehetőség, mert szerintem nagyon tele leszünk. Tehát azért próbálkozzatok. Csak a családnak, szevasztok, szuperek! Bulizunk egy jót, így. Milyen napom? Csütörtökön délután. És már is egy kis promó után megyünk tovább csodálatos hanggal, Vince Lilla hangával, és szóljon már a Napoleon Bulvár. Ugye eljönnek a repülők? Hát repülő is lesz.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: És itt van velünk az Izsa család. Szép délutánt kívánunk neked, kedves Kukori bácsi Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az Izsa család jelen már váltunk. Csodásan szép délutánt kívánunk mindenkinek. Ugyanezt kívánom néktek is, kedves Izsa család. Érezzétek jól magatokat, kellemes fülelést. Halihó, szia drága Kukori bácsi, sziasztok, szuperek! Encsikat továbbra is jelen, fitten, frissen, üdén, gyönyörű szép délután kívánok neked is, minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak, kellemes zenehallgatást, neked pedig jó adást. Ahogy hallottam, a Boriszka adása végén kicsit elszabadultak az indulatok a Baromfi udvarban, remélem rendet tettél. Hát igen, igen, puszcsika, Encsike. Köszönöm szépen a

ők voltak a Napoleon Vince Lilla vezényletével. A következő dal a Zuppótól szól majd. És hát itt van velünk a Viberen kedves Mazsi is. Szép délutánt és jó adást kívánok neked, Kukari bácsi. Mindenkinek kellemes fülelést. Köszönjük, kedves Mazsi. Viszont kívánjunk, és már... Kedves Encsike írta, hogy nagy-nagy puszi kedves Mazsinak már... Kedves Encsike írta, hogy nagy-nagy puszi kedves Mazsinak, mert hogy biztos, hogy itt van. Hát át is adtam az üzenetet, és itt van velünk Csörgő.

És már is viszont puszi van Mazsitó Rencsikének. Hát cup-cup átadtam. És hát igen, hát mint említettem, vagy ha nem, hát el vagyok havazva elég rendesen. Ma már negyedszer álltam neki borotválkozni. És még mindig nem sikerült, ugyanis a bal lábamat megtámadta egy szúnyog. A jobb lábamon drága kicsi kutyám, Szuzika nyalogatta, és próbáljatok meg így borotválkozni. Hát nem jön össze. Nem baj, majd folyt köv, de hát nem baj. A papucsom már be van készítve, mivel hogy az Görögország óta benne van a táskában, szóval az már benne van. Azt tudni, én is a szaktém sorban.

És már is külföldi vizekre evezünk esmét, kedves hallgatóim, szóljon majd a Black Blood és a Carrie, Carrie, oh, oh yeah!

Az az igazság, hogy ezt a dalt nagyon sok évig kerestem, mert anno 70-es évek végén, 80-as évek elején egy pince klubban garázdálkodtam. Nagyon-nagyon fiatal voltam még, szó szerint, és hát a nagyok közé beférkőztem, és hát ez a zene ment bizony-bizony Orsós Magnóról, de megtaláltam, hála a jó égnek. Hát tudjátok, Kukori bácsi emléket ébreszt a Super DJ rádióval.

Persze, annó ez nem volt ilyen ritmusos, mert hát ez modernizálva van már elég rendesen ez a dal, de a feelingje ugyanúgy megvan, és szerintem a

És megérkezett a Viberre Mihálovics József is. Szia Gábor, szervusz kedves József, örülök, hogy végre itt vagy. Hát igen, igen. A következő dal Zséda és Kökény Attila előadásában lesz, a címe pedig Hello! Hello fiatalok, mi van veletek? Semmi, ahogy Schulci, DJ Schulci mondaná.

0: tehetségkutató megérkezett Magyarországra.
1: Super DJ Rádió. Neked zenél.
2: Hát igen, és jöjjön a La Bamba Safridó előadásában itt a Super DJ Rádióban.

és hölgyeim és uraim, Házi is megérkezett a Viberre. Üdv a hallgatóknak, szép napot, Kokasák úr. Már csak egy nap, és mindannyian fuldokolni fogunk a nevetés és jókedv hullámaitól. És ahogy ígérted, lesz állat csibogató is. Hát persze, hát elég nagy vagyok, nem? Nagy állat. Üdvözöllek, kedves Házi, jó fülelést! És maradjon meg ez a jó kedv a holnapra, holnap utánra, és azutánra, és minden kedves Super DJ Rádió hallgató legyen jó kedvű. A vidámság a font.

információt nem tudok, de mikor megjelent ez a dal, és nagyon nagy sláger volt abban az években, első éveiben, akkor mi pont a gyermekeimmel, családdal voltunk Mohácson a búsójáráson. Jó hideg volt, és ez a dal ment, és hát egyből fölmelegettünk, mikor ezt a dalt hallottuk, és hát

Bizony, bizony, ne felejtsd el, hogy honnan jöttél, és hát egy kérést kaptam a kedves házitól. Csacsa barátom számára küldenék egy általad biztosított zenei számot. Kicsit felpörögjön, üzenem neki. Hát, Csacsa, figyelj! Érkezik a Tucker és a Ramaya. Ha erre nem pöröksz fel, akkor semmire se. Akkor feladom.

Ó, igen, azt megnézném. Igen, igen, erre a darral lehet elég rendesen. De jó van, már mekkorák a csölek. Hát jó itt vágyat.

kedves csacsa, akkor jöjjön az orától, arra biztos felfog. Ugye, hogy ugye? Kedves házi, szólj már valamit!

És a Viberre megérkezett kedves Karesz is. Kellemes szép délutánt, jó hallgatózást mindenkinek. Ugyanezt kívánom én is neked, kedves Karesz. Remélem nem úton vagy, vagy ha igen, akkor vigyázz a tepsi épségére, és sima aszfaltot kívánok. És tudod, mindenkit hazavárnak. Ugyanis, ha jól tudom, Karesz, akkor buszvezető.

köszönöm szépen, kedves Bazi. Hát biztos, hogy jól fogom. Hát ennyi kedves hallgatóval megismerkedhetek. Ez már erre fantasztikus dolog. És a jó kedvem biztos vagyok benne, hogy nem lesz hiány, és szuper társaság lesz. Hát sajnálom, hogy én nem jössz, de ami késik, az nem múlik, ugye?

És már is ismétel külföldi vizekre vezünk, a zumba előadása lesz, obladi, oblada. És hát közben írt Házé is, csak egy kicsit figyelmetlen voltam, hát így már stabil a csacsa, de jön velünk, és ez igazán faza. Jó megrímelted, gratulálok!

Kiderült, hogy szegény Mihalovics József fogászatra megy, hát remélem nincs nagy baj, de mint írja, annyira nincsen, csak most arra kapott időpontot. Hát kitartást kívánok!

És már is külföldre megyünk, kedves hallgatóim, a Marahadzsa előadása következik itt a Super DJ Rádióban, ahol mindig Kukori bácsit kell kibírnotok egészen 19.

0: szeretettel köszöntek kedves Hugicám, Ildikó, aki hajas, valamilyen úton úton módon légy szíves, jelezd, hogyha hallgatsz, mert hát mondjuk füstjelekkel is jó, vagy bármivel. Ölelésem, jó fülelést.
1: Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.
0: Mert nyár van, ezért szól az UFO.

Hát igen, igen, és végre megérkezett kedves Laci bácsi is. Hát örülök, hogy végre itt vagy. Hát igen, tudom, a munka, mindig a munka. De most már rejtőzzél, pihenjél, és írjad, hogy

Kedves Kruppa József Föcsi, az a helyzet, hogy nem kell kapkodni, nincs értelme. Nekem még egyedül csak a papucsom van bent a táskában, de az is azért, mert még Görögország után nem vettem ki belőle. És úgy el vagyok havazva, mint annak a kutya fája, nem is tudom. Lehet, hogy vonat lesz belőle.

Szervusz, kedves barátom, Robi! Megérkeztél te is, remélem már otthon vagy, és segítesz drága párodnak, hugicámnak, csak a családnak. Remélem finom volt a rántott zsuzsika, kedves öcsi. Most pedig hazai vizekre elvezünk, kedves hallgatóim, és Zsida fog szólni.

helyzet, Robi, én most ebben nem voltam benne, szóval ne többen számba tessék beszélni. De egyébként igaza van, öcsinek! Jaj!

És ezután egy olyan dal következik, amit születésnaposnak szoktak leadni, legalábbis én ezt megteszem, mert ugyanis kedves Hugicám kerek évfordulójú születésnapját tartotta közelmúltban, és hát én nekem sajnos nem volt alkalmam felköszönteni még így, hát olyan szépen nem tudom, mint mikor élőben danoláztak nekik a fiú, neki a fiúk. Hát igen, igen, én azért olyan szépen nem tudok danolászni, mint ahogy ők danolázhattak. Na ezt jól megaszontam, de nem baj. Kedves Hugicám, Ildikó, aki hajas, még ugyanennyit kívánok, hisz a 20-at töltötted be, de még a háromszorosát gondoltam a 20-nak, hogy még legalább annyit egészségben, boldogságban, szeretetben, fogad szeretettel tőlem ezt a kis dalt. Boldog születésnap!

0: már is megkaptam Laci bácsitól, hogy kérjek időpontot a logopédusomtól és a magyar tanáromtól. Köszönöm szépen, hasonlójukat neked is, hogy kelljél holnap hajnalban. De most hazai vizekre elvezünk, Zalatnai Saci következik. A dal címe: Mindig kell egy barát, bizony, bizony.
1: Taxi!
2: Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát.
0: Hála a jó égnek, nagyon sok van.

Era un vértér annak idején, Népadseregtér. Bizony, bizony! Mi az, hogy szabadságtér? Laci bácsi, mesélj!

Pedig szőkével álmodtam, aztán jött a barna, a melírozott, a panírozott. Ilyen meg a bőrös. Varga Viktor!

egyszerre kedves Rumi György, Hali-Hali Szarvas jelen, már alig van a centiből, holnap indul a buli, hát bizony-bizony, várunk szeretettel, és hát buli lesz rendesen. Kedves György, jó fülelést! Hajrá, Szarvas!

Köszönöm szépen, kedves Mazsi! Aranyos vagy. De ez így van egyébként. Köszönöm. Most pedig egy csodálatos musicalből egy csodálatos betétdal következik. A musical címe Valahol Európában. A zenét pedig úgyis megismeritek.

Csak üzenem, kedves hallgatók, aki jön a Super DJ Rádió találkozóra, napolajat ne feledjétek el. Erről az UFO is énekel.

És megérkezett a végére, kedves jamaikai Nandi, hát szervusz, üdvözöllek, örülök, hogy ideértél. Kellemes fülelést még erre maradék időre. Szeretettel köszönti jamaikai Nandi a szupereket. Mi is üdvözlünk téged.

Na, kedves Tándi, ezért kell vigyázni a tepsi épségére. Szólni kellett volna asszonykának, hogy kenjen be. És már is megyünk tovább külföldre. Szóljon a Vaya con Dios!

Majdnem úgy olvastam, hogy Pakisztánba vagy, Náni. De jó, rájöttem, ez Horvátország. Pakisztán.

egyet. Hát igen, minden az anyagi múlik. Monte Cucuri megmondta. Ni na na na. Hát kedves hallgatóim, elérkezett a búcsúzó dalom, az lesz a következő, a szokásos Daniel Figelgőtől elmegyek, elmegyek. Hát kedves hallgatóim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, bízom benne, hogy sikerült egy kicsikét szórakoztatni benneteket. Legyen csodálatos a hétvégétek, aki nyaralni van, az nyaraljon, aki bulizni jön, az bulizzon.

többen ott lesztek, minél többetekkel megismerkedhetem. Biztos vagyok benne, hogy jó buli lesz. Vigyázzatok magatokra és egymásra, aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg. Köszönöm, hogy itt voltatok velem határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kurtaparkú malasztúr. Ha tehetitek, hallgassátok a Super DJ Rádió találkozót. Super DJ Rádió, de jó van. Nekem most már kellene kicsikét pihenni, de nehezen fog összejönni, mert még pakolni kell. Vagy már bepakoltak, majd megnézem. Vagy kipakolt, de mindegy, nem érdekes. Kívánok mindenkinek csodálatos hétvégét. Velem a héten már nem igazán találkoztak. Most lehet, hogy egy kicsikét füllentek, mert hát nem tudom, hogy a magasan kvalifikált kollégák mit tudnak összehozni ezzel a lelkes amatőrrel, ami én vagyok. Majd meglátjuk a hétvégén. Köszönöm, hogy vagytok, és hát hallgassátok a Super DJ Rádiót. Sziasztok! És köszönöm szépen mindenkinek a jó kívánságot!

csillagot, ó, szervusz, Encsike, szervusz, Mazsi, szervusz, jamaikai Nándi, kelemes nyaralást Orvásztországban, csak a családnak. Vigyázzatok magatokra, és kellemes hétvégét. Sziasztok!

délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neve.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Kumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontja miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Szuper DJ Rádió! Csak neked!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. It is 90s, 2000s Music Radio.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Digi Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Boucher.
1: All aboard for 9.

0: end of the Dallas Nighttime Sky.
1: Numero uno.
2: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Hi, this is Shakira.
2: Lego.
3: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
1: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
4: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.